yen kai se adoma ne bebo king king sunsun kron kron betin kensin yen kan ne pen pen meseto todoben to bebo chen chen ewie ye beduru ewie ase bebutu asase bebu chen chen.